Bonsoir, wa mene sempa, de brane mamba. Obi, sop, obi, sop. Obi nye, ekosi se nye, bonsoir wa mene sempa, de brane mamba. Obi, sop, obi, sop, obi. Arriba!